0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, jelentős változások a DVSC-nél. Záporra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupcióellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, a trianoni békediktátum 106. évfordulóján megemlékezést és koszorúzást tartottak a városban. Pap László polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, Trianon máig ható történelmi tragédia, ugyanakkor a magyarság erejét mutatja, hogy a nemzet a nehézségek ellenére fennmaradt és megerősödött. Kiemelte a határon inneni és túli magyar közösségek összetartozásának jelentőségét, valamint azt, hogy a jövő építéséhez békére, együttműködésre van szükség. A megemlékezés koszorúzással zárult, közölte rádiónkkal a város. Jelentős változások a DVSC-nél. A klub bejelentette, hogy 2027 nyaráig meghosszabbította a saját nevelésű Szécsi Márk szerződését, aki már több mint 200 bajnoki mérkőzésen szerepelt a Loki színeiben. Közben Kemenes Szabolcs lett a DVSC Labdarúgó Akadémia új igazgatója, ahol Herceg Andrással közösen dolgozik majd a fiatal tehetségek fejlesztésén. A felnőtt csapat kispadján is új korszak kezdődik, nemrég jelentették be, hogy a vezető posztot az észt Gert Remmel veszi át, aki Lengyelországból érkezik Debrecenbe. A szakemberrel együtt két új stábtag, egy finn és egy portugál szakember is csatlakozik a Lokihoz. Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban, Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, drogellenes programsorozat kezdődik Hajdúböszörményben, hivatalossá vált a DVSC női kézi csapatának kerete. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
3: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság, kisebb összeg, nagyobb gazdaság, nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
2: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, számolt be róla a hajdúbihari rendőrség. Adataik szerint a 61 éves újszentmargitai férfi egy sportboltban felpróbált egy új cipőt, majd a régi lábbeliét hagyta a helyén és fizetés nélkül távozott. A kezdeti siker után egy munkás pakancsot is hasonló módon próbált megszerezni, de a rendőrök azonosították és elfogták. Az elkövető beismertetettét, az ügyet vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Drogellenes programsorozatok Hajdúböszörményben bejelentették a Tisztán előrébb jutsz akciót. A város Facebook oldalán közölt adatok szerint júniusban kiállítások, workshopok, valamint Zaher Gábor főorvos előadása, sőt szabaduló szoba is várja az érdeklődőket a függőségek elleni küzdelem jegyében. A helyi kezdeményezés illeszkedik az Európai Unió új drogellenes cselekvési tervéhez is, amely 2026-2030 között erősíteni a tagállamok együttműködését a kábítószerkereskedelem visszaszorítására. A program célja helyi, nemzeti és uniós szinten is a megelőzés, az egészségügyi és bűnügyi fellépés összehangolása, valamint a kereslet csökkentése. Hivatalossá vált a DVSC női kézilabda csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. A Loki 4 akadémistát is beépít a felnőtt keretbe, és több poszton is történtek változások. Az együttes célja, hogy a bronzérmes és kupadöntős szereplés után stabil fiatalokra épülő csapattal folytassa a következő idényt, közölte a klub. Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban, Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, és megkezdődött az idei ősz gidamentési szezon. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonsági javításához. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, 6 vádlottat mondott ki bűnösnek a bíróság, miután 2023-ban egy családi konfliktus miatt mozgóautókat dobáltak meg csákánnyal, kövekkel és karókkal a településen. A támadások során több jármű megrongálódott, de személyi sérülés nem történt. A bíróság 3 vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre, 3-at pedig közérdekű munkára ítélt. 2 további vádlott ügyében később folytatódott az eljárás, írja a Hajdú Press. A rendőrök Európa-bajnokságára készül a Hajdú hatházi őrmester. Szatmári Miklós Mátyás gyerekkora óta sportol, a focitól a futásig jutott, ma már rövid távon lépcsőfutásban és terepversenyeken is kiemelkedő eredményeket ér el. Az elmúlt hetekben több versenyen is aranyérmet szerzett, köztük a BM országos atlétikai bajnokságon, és Debrecenben is pályacsúccsal nyert. Kitartó munkájával szeretné kihívni a részvételt a rendőrök Európa-bajnokságán. Tájékoztatott a polisz.hu. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őszgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
3: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, felismeri őt, a ősuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
2: Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban Debrecenben és a térségben, 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hidegfrontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megnyílt Debrecen legújabb Jó Market üzlete. Élelmiszer, vegyi áru, játék és papírírószer. Nyitási akciók. Zöld domestos 599 forint. 24 darabos piros mokate 3 az 1-ben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt szertárs sportbolt helyén.
2: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
6: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, aggodalomra semmi oka, a csillagok védelmükbe vették önt. Jó hozzáállása, lelkiismeretessége másoknak is feltűnhet. Mika, próbálja meg jókedvűen végezni a munkáját, és lásson neki egészséges önbizalommal a feladatainak, ellenben új dologba addig ne kezdjen, amíg teljes rendet nem teremt maga körül. Iknek, most a családja legyen a legfontosabb, ha vannak iskolás gyermekei, bizonyára többet kellene törődnie velük. Rák, a társat keres, először ki kell találnia önmagát, azt, hogy hogyan tehet szert nagyobb népszerűségre a másik nemnél. Oroszlán, most magabiztos, meggyőző, tudja, mit akar. Megtörténhet viszont, hogy nem méri fel reálisan a feladatok időigényét, és kapkodni kezd, legyen a közlekedésben is óvatos. Szűz, a szüzek ma azokat a partnereket részesítik előnyben, akik viszonzást sem várva kényeztetik őket, a fizikai erőkifejtéssel járó tevékenységeket ma nem nekik találták ki. Mérleg, ha egy kapcsolat a zátonyra futott volna, még ne fontolgassa, hogy megszakítja azt, ezt a lépését később megbánná, inkább csendben tervezgessen, és próbálja a bajt orvosolni. Skorpió, módszerességével és precizitásával hosszú távon megalapozhatja a jövőjét, a lelke mélyén viszont lehet, hogy elégedetlen, mert szeretné már látni a szorgos munka eredményét is. Nyilas, lehet, hogy ma nyűgösebb az átlagosnál, legjobb, ha nem ingerli senki, de ön se provokáljon másokat, szívügyekben semleges időszaka van, a figyelmét jó részt a munkája köti le. A birtoklási vágyunk a biztonsági igényünkből fakad, bizonyára ön is szereti maga mellett tudni azt az embert, akinek megszokta a közelségét, ám senkit ne korlátozzon a szabadságában. Vízöntő. A fejlődés lehetősége ön előtt áll, hajtson rá. Fizikai munkát csak edzőtermekben végezzen, most inkább az eszére van szüksége. Halak. Figyelmét, erejét most a munkájára kell koncentrálnia, kiváló ítélőképessége révén gyorsan átlátja, míg a bonyolultabb helyzeteket

akarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Végül is tudnod kell, mi volt dolgod a Földön. Semmi esetre sem az, hogy bizonyos összegű, állagú és minőségű csontot, húst, zsíradékot és zsigereket vegyi üzemben tartsál. Az sem, hogy címeket, rangokat gyűjts, elnök legyél valamilyen társaságban, díszes ruhákban sétálj és rázzad a csengőt. Az sem, s ez már jobban fáj, hogy boldog legyél, mert boldogság nincsen. Hiszen minden vágyad a megvalósulás pillanatában eltorzul, s inkább nyűg már, mint öröm. Ilyen az ember. Nem, egyetlen dolgod, létezésed egyetlen értelme a Földön, hogy megismerjed az emberi és a világi dolgok igaz természetét, az emberi és világi tünemények összetartozását, s méltányosan viselkedj akkor is, ha embertársaid méltatlanul viselkednek. Ez volt dolgod a Földön, nem több.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, jelentős változások a DVSC-nél, záporra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélte a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, a trianoni békediktátum 106. évfordulóján megemlékezést és koszorúzást tartottak a városban. Pap László polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, Trianon máig ható történelmi tragédia, ugyanakkor a magyarság erejét mutatja, hogy a nemzet a nehézségek ellenére fennmaradt és megerősödött. Kiemelte a határon inneni és túli magyar közösségek összetartozásának jelentőségét, valamint azt, hogy a jövő építéséhez békére, együttműködésre van szükség. A megemlékezés koszorúzással zárult, közölte rádiónkkal a város. Jelentős változások a DVSC-nél. A klub bejelentette, hogy 2027 nyaráig meghosszabbította a saját nevelésű Szécsi Márk szerződését, aki már több mint 200 bajnoki mérkőzésen szerepelt a Loki színeiben. Közben Kemenes Szabolcs lett a DVSC Labdarúgó Akadémia új igazgatója, ahol Herceg Andrással közösen dolgozik majd a fiatal tehetségek fejlesztésén. A felnőtt csapat kispadján is új korszak kezdődik. Nemrég jelentették be, hogy a vezetői posztot az észt Gert Remmel veszi át, aki Lengyelországból érkezik Debrecenbe. A szakemberrel együtt két új stábtag, egy finn és egy portugál szakember is csatlakozik a Lokihoz. Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban, Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.
0: A

Bették, a Desperádóval hoztak egy kis táncot. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. 2 perccel vagyunk, 8:45 után. Ez a Best FM, ahol sok minden is történhet velünk. Úgyhogy jó helyen vannak, figyeljenek bennünket, és mi megpróbálunk majd mindent beleadni annak érdekében, hogy a lehető legtöbb információt megkapják. Hogyha önök ebben tudnak segíteni nekünk, már ami az utakat illeti, akkor ne habozzanak. 500-540, így tudnak elérni. 39-33-104-6. Aki pedig még nem regisztrálta volna, 6-án, a hatosok napján, azt a születésnapost, aki ma vette föl mondjuk a hivatását és elindult az életben, azaz ma születésnapos bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül tudják regisztrálni a születésnaposokat. Beszélni fogunk majd sok-sok mindenről, elsősorban majd persze a névnaposokról, a történésekről, a helyi történésekről, arról, hogy milyen programok várnak önökre, és arról is természetesen, hogy a holnapi napon mit lehet majd csinálni. Aventure és az Obsession, ez pedig nálunk a folytatás, ez a Best FM. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
4: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
5: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is James Blunt.
9: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
10: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
11: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
6: Ott van veled.
13: A Best FM.
6: A Best FM.

Pepászféle Farukkó szólt nálunk. Jó reggelt, pont van 8:30 van. Telik az idő, és mi találtunk egyébként érdekes programokat. Mindjárt rá is keresek, mert hogy holnapi nap egy nagyon érdekes programmal várjuk Önöket. A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Ott lesz egy speciális programja a fórum mögött erről, és ennek a részleteit mindjárt megtalálom, és akkor el fogom mondani, mert nagyon fontos, és sok-sok mindennel van teletűzdelve, úgyhogy ezekről fogunk beszélni, mindent is viszünk hozzá, és jó lesz, és tényleg ilyenkor fontos az, hogy megmozduljunk, hogyha van hozzá egy kicsi kedvünk, kitartásunk, és szeretnénk segíteni, akkor ennek a lehetősége az adott, hogy ennek a pontos részleteit fogom mondani majd hamarosan. Most, amire készülünk, az leginkább az, hogy köszöntjük a névnaposokat, meg mindenkit, aki ma ünnepel, ez is egyfajta küldetés a mai napnak, meg hát az, hogy visszanyerjük a hangunkat, mert lehet, hogy tegnap egy kicsit túltoltuk. Sok-sok rendezvény van és vár ránk a következő időszakban is, ezek részleteiről is fogunk beszélni. Most, ami fontos és szerintem érdekes, hogy a Monami kávézó és cukrászda Málnás Zaher tortája várja majd a szerencséseket. Edwin Collins, vele fogunk tovább menni, a Girl Like You, ez pedig a dal címe, Taylor Swift és itt lesz majd, illetve Alanis Morissette, aki most az Ironic című dalt fogja nekünk előadni. Jó reggelt, picit olyan ez a hang most így hirtelen, korán neki szaladva a napnak, mint amilyen időnk van, ilyen kicsit ilyen őszire sikerült, pedig már a nyár itt van, és hamarosan majd a hivatalos nyarat is bejelentjük, mert ugye tudjuk, hogy ezzel szeretünk harcolni, hogy június 1-e még nem az a nyár, és majd mikor ekkor jön, és majd úgy lesz. Nekem már olyan nyárérzésem van. Edwin Collins-szel megyünk tovább, ez a Best FM, jó reggelt!

Alanis Morissette is volt nálunk, ez volt az Iron Ink, és közben DJ Otzi várja, hogy a Hey Baby-t el tudja nekünk tolni, de ezzel még odébb vagyunk, mert hogy van még időnk. Ugye kalandjáték és összefogás egy helyen, várunk mindenkit, holnap 10 és 13 óra között a fórumban családi összefogás a leukémiás gyermekekért családi rendezvényen, ahol a kalandosvény állomásain izgalmas feladatok várnak mindenki, de tényleg így lesz egy kalandgyűjtő hátizsák, amit elkészítünk együtt, utána lufi csodák, ugráló felhők birodalma, vidám ugrálóvár, színes Kréta utca, megyünk az egyensúly mestereihez, akik majd megmutatják, hogy ott hogyan kell közlekedni, óriási körekúja is lesz majd, céllövölde, családi kalandpálya, karkötőműhely, hahajáték birodalom, szerencse és támogat, és minden van, tehát holnap igazából lesz majd egy ilyen második gyerek nap, és mindezt annak tükrében tesszük, hogy segíteni szeretnénk olyan gyermekeken, akik erről semmit nem tehetnek, és belekerültek ebben nagyon csúnya betegségben, amin együtt tudunk segíteni bizonyos eszközökkel. Ilyen a támogatás, nem csak anyagi értelemben, hanem a jelenlétünkkel is. Úgyhogy holnap 10 és 1 óra között ott leszünk a fórumban, és minden is fog történni, úgyhogy ha valaki nem tudna még holnapra programot találni magának, és szeretne valami jót tenni, akkor holnap mi mindenképpen várjuk. DJ Otzi nálunk a folytatás. Hey Baby, ez pedig a dal címe.

Unbreak My Heart. Nem mondom, hogy Toni Braxton plakátokkal nem volt annó tele a szobám, csak mondom így halkan. Közben érintőlegesen csak hogy tudassam a világra, hogy volt egy ilyen időszak, amikor nem tudom, hogy mi van a plakátokkal. Mondjuk a lányom esetében ott vannak plakátok, mert ott az a rocker korszak. A fiam esetében meg semmi. Nem tudom, hogy most van-e még ilyen plakát invázió, hogyha valakinek vannak ilyen jó gyerekei, akik most éppen tinédzserek, és szeretnék megmutatni nekünk a szobájukat, nyugodtan küldjenek belőle részletet, érdekel, hogy a plakátoknak a kultúrája megvan-e még, meg hogy honnan lehet most beszerezni. Tehát annó, ugye ott volt egy csomó minden hozzá, a Bravo magazin, meg a Popcorn, meg a nem tudom, Metal Hammer, és ezekből úgy összeszed tudtuk szeregetni a jobbnál jobb plakátokat, és pont ezért vettük meg az adott számot, hogy meglegyen a plakát. Érdekes. Tiesto irányába megyünk, Red Lights, hogyha valakinek van ilyen plakát kultúrával kapcsolatos dolga, akkor küldje el nekünk, minket érdekel, hogyha a régi szobádból esetleg van egy részleted, és lefotóztad annó, az is érdekel bennünket. Hamarosan friss hírek, de előtte még egy kis Tiesto.

0: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, drogellenes programsorozat kezdődik Hajdúböszörményben, hivatalossá vált a DVSC női kézi csapatának kerete. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság, kisebb összeg, nagyobb gazdaság, nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
0: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, számolt be róla a hajdúbihari rendőrség. Adataik szerint a 61 éves újszentmargitai férfi egy sportboltban felpróbált egy új cipőt, majd a régi lábbeliét hagyta a helyén és fizetés nélkül távozott. A kezdeti siker után egy munkás pakancsot is hasonló módon próbált megszerezni, de a rendőrök azonosították és elfogták. Az elkövető beismertetettét, az ügyet vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Drogellenes programsorozatok Hajdúböszörményben bejelentették a Tisztán előrébb jutsz akciót. A város Facebook oldalán közölt adatok szerint júniusban kiállítások, workshopok, valamint Zaher Gábor főorvos előadása, sőt szabaduló szoba is várja az érdeklődőket a függőségek elleni küzdelem jegyében. A helyi kezdeményezés illeszkedik az Európai Unió új drogellenes cselekvési tervéhez is, amely 2026-2030 között erősíteni a tagállamok együttműködését a kábítószerkereskedelem visszaszorítására. A program célja helyi, nemzeti és uniós szinten is a megelőzés, az egészségügyi és bűnügyi fellépés összehangolása, valamint a kereslet csökkentése. Hivatalossá vált a DVSC női kézilabda csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. A Loki 4 akadémistát is beépít a felnőtt keretbe, és több poszton is történtek változások. Az együttes célja, hogy a bronzérmes és kupadöntős szereplés után stabil fiatalokra épülő csapattal folytassa a következő idényt, közölte a klub. Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban, Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.
3: Köszönjük szépen, nem akarunk energiavámpírok lenni, úgyhogy nem is ebbe az irányba fogunk mozdulni, viszont Drakulával megyünk tovább, ez a Best FM, jó reggelt!
4: Hírek után,

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megnyílt Debrecen legújabb jó market üzlete. Élelmiszer, vegyi áru, játék és papírírószer. Nyitási akciók. Zöld domestos 599 forint. 24 darabos piros mokate 3:1 kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt szertárs sportbolt helyén.
2: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
3: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
4: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb 5000 oldalon.
5: Akciós

0: és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
3: Hi, this is Craig David.
4: Hey, this is Kylie.
5: Király Viktor vagyok.
6: Hi, this is Madonna.
7: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a Best FM.

Bonnie Tyler, aztán a következő, de előtte még van a mai napra ötletem. A Déri tér ad mondjuk helyt 2020-ban is a fesztiválnak, ahol Magyarország számos borvidéke mutatkozik be, és a szervezők jazzy swing koncertekkel, gasztronómiai különlegességekkel és nyárindító hangulattal várják a látogatókat. Akik inkább a komoly zenére vágynak, azoknak este 19 órától a Kölcsei Központban rendezik meg a Kodály Filharmónia Őserdő című évzáró koncertjét, úgyhogy ez is izgalmas lehet. Aki pedig csak szimplán szeretnének büszkék lenni valamiért Debrecenre, boldául itt jó ötlet lehet, hogyha mondjuk az Atomfizikai Kutatóintézetről beszélünk egy kicsit, mi is az az atom ki? A kutatók többek között a világűrben található jégszerű anyagok viselkedését vizsgálják speciális laboratóriumban. Ezek kutatások segítenek megérteni a naprendszert és a távoli bolygórendszerek kialakulását például. Tehát olyan csodák vannak itt körülöttünk, emlékszem, hogy talán az informatikai karon volt valami dolgunk, és hogy oda beszaladtunk, ott mutatták meg nekünk, hogy hogyan vizsgálják mondjuk a vadon élő lovaknak az életét, és hogy milyen drónfelvételek készülnek, és ebből tudnak sok-sok mindent megállapítani. Rengeteg kincs van itt a környezetünkben, de valahogy nem beszélünk róla, mert hogy nem mindig nagy kommunikáció övezi azt a tevékenységet, amit ott éppen csinálnak emberek. Erről is fogunk majd beszélni. A szobákról pedig jönnek a képek egymás után, hogy kinek hány plakátja volt. Én nekem ezek tetszenek, hogyha megvan az a top 3 plakát, mondjuk előadó, popzenei, rockzenei előadó, akik ott voltak a faladon, küld el nekünk, hogy ki az a három, akinek ott kellett lenni mondjuk a 90-es években. Bonnie Tylerrel megyünk tovább, aztán jön majd a Halott Pénz és Sting, úgyhogy lesz miből válogatni zeneileg is.

0: Desert Rose, ez volt a dal címe, Sting dala szólt nálunk itt a Best FM-en. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Közeledünk, és egyre közelebb vannak ugye a születésnaposok, akiket majd köszönteni fogunk, úgyhogy jó helyen vannak természetesen. Köszöntjük már a névnaposokat is, mert hát mégiscsak úgy lenne jó, és ma akik ünnepelnek, a Szintiák, a Norbertek és a Normanok, és hát Norviból azért szép számmal van, én rengeteget tudnék mondani most hirtelen, kik azok, akik eszembe jutnak. Drive-oztunk Norvival, igen, gokárt szakértőnk, bizony, nem csak a gokárthoz értem úgy, de ott gokártal szokott megjelenni, mondjuk rá gondolok, aztán mondjuk Mizsák Norvi barátomra, aki évek óta mindent megtesz azért, hogy legyen eledele a halaknak, meg a különböző állatoknak, úgyhogy ő ilyen epetesen közelíti meg a napvilágot, és még sok-sok Norbit tudnék mondani. Norbi ügyileg jól állunk barát Norbiból, aki mondjuk salakmotor vonalon mutatja meg nekünk évről évre, hogy mit is kell tudni erről a sportágról, úgyhogy sok-sok Norbertet ismerünk, őket fogjuk most köszönteni. Kedves Norbertek, Isten éltessen benneteket!
1: Köszöntjük Norbert nevű hallgatóinkat! A Norbert német eredetű férfi név. Jelentése északi fény. Női párja Norberta. Számos híresség viseli ezt a nevet. Növényi Norbert olimpiai és világbajnok birkózó, Norbert Wiener amerikai matematikus, a kibernetika atya, Rózsa Norbert úszó és természetesen ön kedves Norbert, aki most a rádiót hallgatja.
0: Elviszünk meneteket Madeirára, jó? Egy kicsit megmutatjuk a nyarat egy dalon keresztül. Dash Young Fly, Oh Mama.

Eper vagy szamóca? Eper vagy szamóca? Eper vagy szamóca? Ez itt a kérdés. De nem ez a legnagyobb kérdés, hanem a nyár egyik legnépszerűbb magyar gyümölcse az eper, aminek az érdekessége az, hogy botanikai értelemben nem is igazi gyümölcsnek számít, hanem úgynevezett áltermésnek. Jaj, de szeretjük ezeket az álterméseket egyébként. Nagyon, nagyon, nagyon. Hogyha valakinek van ilyen kimaradt eper mennyisége, és szeretné nekem ideadni, akkor jelezze. Tényleg érdekel. Abszolút. A böszörményen kifelé, József felé kint lesz egy háromlábú és egy fehér Audiból mérnek, mind a két oldalt veszi egyébként. Nixi, köszönöm szépen, tünemény vagy, hogy ezt elküldted nekünk. Tehát még egyszer mondom, a böszörményből kifelé, Józsa felé haladókat egy háromlábú fehér Audiból mérik, úgyhogy tessék majd ezen útvonalon körültekintően közlekedni. Calvin Harris nálunk a folytatás, Pharrell Williams-szel, a dal címe pedig Feels.

0: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, és megkezdődött az idei őszt gidamentési szezon. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonsági javításához. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, 6 vádlottat mondott ki bűnösnek a bíróság, miután 2023-ban egy családi konfliktus miatt mozgóautókat dobáltak meg csákánnyal, kövekkel és karókkal a településen. A támadások során több jármű megrongálódott, de személyi sérülés nem történt. A bíróság 3 vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre, 3-at pedig közérdekű munkára ítélt. 2 további vádlott ügyében később folytatódott az eljárás, írja a Hajdú Press. A rendőrök Európa-bajnokságára készül a Hajdú hatházi őrmester. Szatmári Miklós Mátyás gyerekkora óta sportol, a focitól a futásig jutott, ma már rövid távon lépcsőfutásban és terepversenyeken is kiemelkedő eredményeket ér el. Az elmúlt hetekben több versenyen is aranyérmet szerzett, köztük a BM országos atlétikai bajnokságon, és Debrecenben is pályacsúccsal nyert. Kitartó munkájával szeretné kihívni a részvételt a rendőrök Európa-bajnokságán. Tájékoztatott a polisz.hu. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őszgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
0: Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban Debrecenben és a térségben, 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.
3: Van a Varga Barnabás dupla góljával, tegnap megvertük a finneket, azért erről is beszélünk majd, mert hogy kell róla beszélni, hamarosan jönnek a születésnaposok.
4: Újabb zenei óra, most is veled.
3: Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop, ez nálunk a folytatás, 3 perccel.

0: Doktor Álmán még emlékszem, amikor itt volt nálunk, és leosztuk, volt egy hatalmas nagy buli. Aztán azt hiszem, talán a Lovardába találkoztunk vele, nagyon-nagyon jó volt. Csináltuk annól rengeteg ilyen retro partit, akkor ott volt Hedővéi, talán Mr. President, sok-sok mindenkit hoztunk. Na hát, kedves hölgyeim és uraim, most a születésnaposokat hozom, hogy velük fogunk egy kicsit foglalkozni. Reszegi Gábor urat köszönti Reszegi Anita, 68 esztendős lett, imádott édesapánk születésnapján. Nem tudunk ott lenni, mert Budapesten veszünk részt falabda országos bajnokságon, ahol a magyar bajnoki cím a cél. Így ezúton szeretnénk köszönteni édesapámat és örömet okozni neki a családja és az unokája nevében, amit tehetjük, meglátogatjuk. Kedves Gábor, Anita üzenő, hogy érkezni fog. Fazekas Gergőt a család és a haverok köszöntik, a nagy horgász, aki nagyobbnál nagyobb halakat fog, és nagyon szereti a finom tortákat. Van ilyen halas torta már, keressetek rá. Tényleg érdekes, nem a hal ízű, hanem a hal alakú, és van ilyen ponyba is, meg amúrba, meg mindenfélét lehet kérni. Bartáni Janu Editet keresztlánya köszönti, szereti a növényeket, virágokat, szeret kertészkedni, nagyon szereti a családját. Anyukája és a húga köszönti Lőrinc Robertet, nagyon szeretném a mai születésnapot, és a holnapi névnapját is együtt ünnepelni vele, úgyhogy ez így lesz valószínűleg. Fejernél Bálint Máriát barátnője köszönti, Marika egy csodálatos asszony, nagyon kedves és jószívű nagymama. Kovács Ádám, 23 éves, imádja a kocsiját durrogtatni, keresztanya üzeni, hogy Isten éltessen. Albert Eleonóra, Rebekát családja köszönti, Dénesemnek szuper anyukája egyébként. Isten éltesse. Molnár Farkas Nórát édesanyja köszönti, boldog születésnapot kívánok. Két hete volt egyébként az esküvője. Boldog házas éveket kívánok, és kívánom, hogy minden álma teljesüljön. 28 esztendős lett Nóra. Szegedi Aida Médeát, anyukája Kinga, apukája Imé és a családja köszöntik. 5 éves a kis pöttöm, aki nagyon-nagyon boldog, bátor és vidám, és tele van szeretettel, úgyhogy boldog születésnapot kívánnak neki. Révész Gréta még fiatalabb, Csilla nagymama és Sanyi papa köszönti a 2 éves unokát, és puszíja a tesót Áront is egyébként a család. Kéki Attillát köszönti családja, apraja, nagyja, 58 esztendős lett Attila, a legjobb férjapa és nagypapa. Azt csinálok, amit én akarok, boldog vagyok, ez a fő motto. Kondorné Tóth Mónikát lányai, Emma, Hanna és férje köszöntik, a világ legboldogabb, legbüszkébb anyukájáról van szó. Domján László pedig lánya Márti, 82 esztendős, tehát ketten maradtunk apuval, 2023-ban a húgom, tavaly pedig anyu hagyott itt bennünket, minket, és hát kívánom, hogy nagyon sokáig élvezhessük még egymás társaságát boldogságban. Nagyon boldog születésnapot kívánok neki erőben, egészségben. Domján Lászlót öleljük, és hát a családnak kívánunk mindenképpen könnyebb perceket. Azért nem lehet egyszerű. Egy ilyen üzenet után nekünk is elcsuklik a hangunk, ami így van jól szerintem. Hölgyeim és uraim, nézzük meg, hogy itt van a születésnapos, és olyan a legszerencsésebb fölveszi nekünk a telefont.
1: Tessék!
0: Halló, halló! Szabó István Flex urat keresem.
1: Hoppá, légy!
0: Hopp! Mit jelent ez a Flex? Az, hogy

0: került oda?
1: Ez egy
0: becenév. Ez egy becenév. De mit flex? Annyit szereltél, vagy flexeltél, vagy pedig a flexelésnek az új értelme, amikor mindenki...
1: Hát, régen szerettem badizni, és onnan jöttem.
0: Jó, ja, onnan jött. Na hát, kedves Istvánunk, jó hírünk van. A feleséged, a fiad és a macskád szeretne köszönteni. Isten éltesse, mi vagyunk a Best FM Rádió, és hát hallottunk itt egy érdekességet, azt írja a család, hogy nagyon büszkék rád, mert hogy váltottál, szobafestés után úgy döntötte, hogy akkor ebből elég volt, és az egészségügyben helyezkedtél el. Az hogy van?
1: Ez így igaz, így van.
0: De mi történt? Tehát, hogy oké, okay, azt a bajtad, de hogy lesz szobafestőből egészségügyi szakember, vagy nem tudom, hogy ott mit csinálsz?
1: Kaptam egy képet.
0: Ez van. És mi van a izében? De még azért figyelj, most így a 20-as éveid derekán gyakorlatilag még tolod a testépítést?
1: Nem, más csinálok. Hát hobbi szinten ökölvívás, kis crossfit és ilyen.
0: Kicsit azért mozogsz. Tehát a mozgás nem engedte, de jó. Akkor figyelj, akkor üzenem neked, hogy mozognod kell, mert ugye a Monami kávézó és cukrászda vár téged egy Málná Zacher tortával. Te lettél a legszerencsésebb Best FM hallgató ma, úgyhogy Isten éltessen téged, és a Monamit el ne felejtsd, szalasd oda, mert hogy ott lesz a tortád.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Nincs mit. Boldog születésnapot. Hogy hívják a macskát?
1: Megi pizza.
0: Jó, akkor Megivel együtt fogyasszátok ezt. Isten éltesse. Ciao, szia, szia.
1: Nagyon szépen köszönöm, szép napot, sziasztok.
0: Happy birthday, happy birthday. A boldog születésnapot kívánunk mindenkinek. Egy ajtót fogunk mutatni Tennis Film segítségével. Ez lesz nálunk a folytatás. Ne szomorkodjon senki, hogy esetleg nem ővé lett volna a Monami kávézó és cukrászda fantasztikus Málná Zacher tortája. Van ilyen, de így is szeretni kell ezt a napot, mert hogy ma van a születésnaposotok, úgyhogy küldöm nektek Teddy Swims-től a Dort. Ez lesz nálunk a folytatás 3 perccel, 10:45 után.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: A reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
1: A Best FM.
3: A Best FM.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
0: Kós, aggodalomra semmi oka, a csillagok védelmükbe vették önt. Jó hozzáállása, lelkiismeretessége másoknak is feltűnhet. Mika, próbálja meg jókedvűen végezni a munkáját, és lásson neki egészséges önbizalommal a feladatainak, ellenben új dologba addig ne kezdjen, amíg teljes rendet nem teremt maga körül. Iknek, most a családja legyen a legfontosabb, ha vannak iskolás gyermekei, bizonyára többet kellene törődnie velük. Rák, a társat keres, először ki kell találnia önmagát, azt, hogy hogyan tehet szert nagyobb népszerűségre a másik nemnél. Oroszlán, most magabiztos, meggyőző, tudja, mit akar. Megtörténhet viszont, hogy nem méri fel reálisan a feladatok időigényét, és kapkodni kezd, legyen a közlekedésben is óvatos. Szűz. A szüzek ma azokat a partnereket részesítik előnyben, akik viszonzást sem várva kényeztetik őket. A fizikai erőkifejtéssel járó tevékenységeket ma nem nekik találták ki. Mérleg. Ha egy kapcsolat a zátonyra futott volna, még ne fontolgassa, hogy megszakítja azt, ezt a lépését később megbánná, inkább csendben tervezgessen, és próbálja a bajt orvosolni. Skorpió. Módszerességével és precizitásával hosszú távon megalapozhatja a jövőjét, a lelke mélyén viszont lehet, hogy elégedetlen, mert szeretné már látni a szorgos munka eredményét is. Nyilas. Lehet, hogy ma nyűgösebb az átlagosnál, legjobb, ha nem ingerli senki, de ön se provokáljon másokat. Szívügyekben semleges időszaka van, a figyelmét jó részt a munkája köti le. Vak. A birtoklási vágyunk a biztonsági igényünkből fakad. Bizonyára ön is szereti maga mellett tudni azt az embert, akinek megszokta a közelségét, ám senkit ne korlátozzon a szabadságában. Vízöntő. A fejlődés lehetősége ön előtt áll, hajtson rá. Fizikai munkát csak edzőtermekben végezzen, most inkább az eszére van szüksége. Balak. Figyelmét, erejét most a munkájára kell koncentrálnia, kiváló ítélőképessége révén gyorsan átlátja még a bonyolultabb helyzeteket is.

Holnap reggel ott leszünk a fórumban, ott fogunk tudni majd találkozni, hogyha valaki szeretne segíteni leukémiás gyerekeken, akkor itt lesz majd erre lehetőség, mert hogy holnap rengeteg programmal készülünk a Fórum Bevásárló Központban, tényleg nem, tizen akárhány olyan attrakció, amiben jó részt venni, úgyhogy jöjjenek, majd tartsanak velünk, 10-től egészen 13 óráig ott leszünk, és próbálunk segíteni a leukémiás srácoknak, gyerekeknek, kislányoknak, kisfiúknak, akik aranyosak, édesek, és egyáltalán nem tehetnek arról, ami velük történt. Ezzel együtt próbálunk segíteni nekik, mert hogy megoldás már van, úgyhogy drukkolunk mindannyiukért, és biztos vagyok benne, hogyha együtt tesszük ezt, akkor sikerrel járunk. Amy McDonald nálunk a folytatás, itt a Best FM-en.

0: A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, jelentős változások a DVSC-nél, záporra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupcióellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, a trianoni békediktátum 106. évfordulóján megemlékezést és koszorúzást tartottak a városban. Pap László polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, Trianon máig ható történelmi tragédia, ugyanakkor a magyarság erejét mutatja, hogy a nemzet a nehézségek ellenére fennmaradt és megerősödött. Kiemelte a határon inneni és túli magyar közösségek összetartozásának jelentőségét, valamint azt, hogy a jövő építéséhez békére, együttműködésre van szükség. A megemlékezés koszorúzással zárult, közölte rádiónkkal a város. Jelentős változások a DVSC-nél. A klub bejelentette, hogy 2027 nyaráig meghosszabbította a saját nevelésű Szécsi Márk szerződését, aki már több mint 200 bajnoki mérkőzésen szerepelt a Loki színeiben. Közben Kemenes Szabolcs lett a DVSC Labdarúgó Akadémia új igazgatója, ahol Herceg Andrással közösen dolgozik majd a fiatal tehetségek fejlesztésén. A felnőtt csapat kispadján is új korszak kezdődik, nemrég jelentették be, hogy a vezetői posztot az észt Gert Remmel veszi át, aki Lengyelországból érkezik Debrecenbe. A szakemberrel együtt két új stábtag, egy finn és egy portugál szakember is csatlakozik a Lokihoz. Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban, Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.

0: dolgozom.
1: Nem gondoltam volna 20 évvel ezelőtt, hogy valamikor fel fognak dolgozni egy olyan dalt, ami gyakorlatilag akkor hasított a rádióban, mert hát mindenki is hallgatta, úgyhogy nem beszéltünk róla. Vagy sokan nem. Ott voltak ezek a kazetták, ott voltak később a CD-k, és hát az, hogy Zambó Jimmy-ből lesz egy sorozat, az, hogy neki megmarad ez a kultusza, és most tényleg, hogy a fiúk viszik tovább ezt a történetet, Krisztián ugye énekelget majdnem hasonlóképpen jó minőségben dalokat, mint ahogy az apukája énekelt annó, de hogy utána még mondjuk egy Veréb Tomi, meg egy Dr. BRS azt mondja egyszer csak 2026-ban, hogy figyelj, nyújjunk ezt hozzá, mert itt van egy nagy kérdés az életben, ugye nem bántad meg, akkor azt mondta volna, hogy nem, valószínűleg ez nem így lesz, ez nem így fog történni, de így történt. 30-40 évvel később, ahogy a dal megszületett, itt van a feldolgozott verziója, és szerintem nem is sikerült rosszul. Úgyhogy ezzel folytatjuk most itt a Best FM-en. Ugye, nem bántam.

filharmonikusok este fesztiválin, ugye kint a múzeum terén vagy kertjében. Nagyon-nagyon-nagyon jó pofa rendezvény. Tegnapi napról sok-sok információt kaptunk ez irányban. Ez a fesztiválin, igen, a Déri Múzeum teréről van szó, ahol ott van a szökőkút, meg minden, ami ideális ahhoz, hogy ott legyen egy ilyen jó pofa kis rendezvény. Az ottani lakókat egyébként ez nem szokta zavarni, ami mindenképpen dicséretes. Ezek várnak ránk, holnap pedig a fórumban találkozunk majd délelőtt már, és 10-től egészen 13 óráig ott leszünk, és a leukémiás gyerekeken fogunk együtt segíteni mindennel, amit el tudnak képzelni, minden segítség, a mentális segítség és az anyagi értelembevett segítség is minden számít, úgyhogy holnap ott találkozunk majd a fórumban, és akkor próbálunk mindenkinek segíteni. Lorinnel megyünk tovább, és picit tetováljuk az ételt. Tatun, ez a dal címe.

Jó étvégét kívánni, mindig jó, egy Beatles-el teszem ezt meg, Anitának pedig üzenem, hogy legyen szép a napja, hiszen ő jön majd utánam közvetlen. Fantasztikus élményeket kaptam ma is a hallgatóktól, sok-sok mindent küldtek el a szobájukból, mert kérdeztük, hogy kinek milyen plakát és poszter volt kint. Michael Jackson egytől egyik szinte ott volt mindenhol, a Guns N' Roses volt a másik ilyen pont, Rockset, amiből sokat találtunk. A Beatles az pár, de nem a mi korosztályunk volt, mert a 90-es éveket vizsgáltuk nagyjából, de a szüleink falán, hogyha lett volna erre lehetőség, akkor biztos, hogy ott lett volna. De valahogy tudom, hogy megoldották, mert miért ne, akkor kiírták rúzsal. Egy a lényeg, hogy fantasztikus legyen a hétvégéjük, tartsanak majd velünk, a fesztiválon találkozunk, és majd kortyolunk valamit. Nyilván valami alkoholmentes dologra gondoltam. Jön a Beatles, szép napot, Szabó Tomit hallották.

0: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, drogellenes programsorozat kezdődik Hajdúböszörményben, hivatalossá vált a DVSC női kézi csapatának kerete. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság, kisebb összeg, nagyobb gazdaság, nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
0: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, számolt be róla a hajdúbihari rendőrség. Adataik szerint a 61 éves újszentmargitai férfi egy sportboltban felpróbált egy új cipőt, majd a régi lábbeliét hagyta a helyén és fizetés nélkül távozott. A kezdeti siker után egy munkás bakancsot is hasonló módon próbált megszerezni, de a rendőrök azonosították és elfogták. Az elkövető beismertetettét az ügyet vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Drogellenes programsorozatok Hajdúböszörményben bejelentették a Tisztán előrébb jutsz akciót. A város Facebook oldalán közölt adatok szerint júniusban kiállítások, workshopok, valamint Zaher Gábor főorvos előadása, sőt szabaduló szoba is várja az érdeklődőket a függőségek elleni küzdelem jegyében. A helyi kezdeményezés illeszkedik az Európai Unió új drogellenes cselekvési tervéhez is, amely 2026-2030 között erősíteni a tagállamok együttműködését a kábítószerkereskedelem visszaszorítására. A program célja helyi, nemzeti és uniós szinten is a megelőzés, az egészségügyi és bűnügyi fellépés összehangolása, valamint a kereslet csökkentése. Hivatalossá vált a DVSC női kézilabda csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. A Loki 4 akadémistát is beépít a felnőtt keretbe, és több poszton is történtek változások. Az együttes célja, hogy a bronzérmes és kupadöntős szereplés után stabil fiatalokra épülő csapattal folytassa a következő idényt, közölte a klub. Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban, Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.
3: Célállomás
1: Debrecen.
3: Pozíció
1: 104,6 MHz. Best FM Rádió.
3: Célozzunk meg! Ön is valakit kedvenc dalával.
1: Indul a D.

Next FM kívánságműsor. A hívható telefonszám 500 540. 500 540.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a szombat délutánban, már a déli kívánság műsorban. Hello mindenkinek, üdv Debrecen! A mikrofonnál Szabó Anita, 4:15 után egy picivel járunk, és látom, hogy nagyon-nagyon sok kérés érkezett, úgyhogy próbálom mindet szépen sorban teljesíteni. Bori kérésére már is Miley Cyrus-szal folytatjuk, jön a Flowers Ákosnak az üzenet pedig, hogy várlak. Én is várom a kedvenceket, a forródrót 500-540.

A szombat déli kívánság műsort hallgatják itt a Best FM-en a 104.6-on. Hello Debrecen, én Szabó Anita vagyok. A következő 2 órában, vagy már csak másfélben az önök zenei kérései teljesülnek. 18 fokot méretünk Debrecenben. Nincs az a banán érlelő meleg, de az időkép szerint délután 3 után kisüt a nap, és ilyen 5-6 óra magasságában akár 26 fok is lehet. Hát kíváncsian várom. Ez az eső viszont nagyon jól jön a földeknek, és ha önöknek is jól jönne egy szuper dal, amit kérnek tőlem, akkor csörgessék bátran a Best stúdióját, 500-540 a forró drót, nézem a következő üzenetet. Hello Best FM, a férjemnek Zolinak szeretném üzenni, hogy szeretem, bármennyire hihetetlen is, de hiányzik. Ő és a barátja Szabi most is dolgoznak 1500 kilométerre innen, én pedig palacsintasütés közben a jobbnál jobb zenétekre táncolok, és közben arra gondolok, hogy minden tiszteletem azoké, akik a családjuk nélkül külföldön dolgoznak a szeretteikért. Nagyon embert próbáló helyzet, szóval kitartást, fiúk, várunk haza benneteket. Írta nekem Kriszta az üzenetet, hát szerintem ehhez nem is kell semmit hozzátenni, és hogyha te, Kriszta, kitartást kívántál a fiúknak, én kívánok nekik jó szerencsét Chaperone dalával. Jön a Good Luck Babe a messzi távolba.

0: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
1: Best FM Rádió.
2: Szia, Zoli vagyok, trafiinfon lenne, nem tudom, mi van a rendőrökkel, de itt a 35-ös számú fő nagyon népszerű van náluk, mert mérnek egyszer Józsa és Bodaszőlő között, valamint Bodaszőlő és Buszörnek között is.
1: Sőt, a négyesen is, a benzinkútnál, a téglási letérőnél, ott is ott vannak, rendben van, dolgozzanak is. Valamilyen dalt szeretnél nekik küldeni, vagy magadnak, vagy bárkinek?
2: Igen, akkor kérek egy dalt is. Legyen a Róttól a világcsavargó. Üdvözlök mindenkit, kellemes hétvégét!
1: Viszont neked is! Szia-szia!

Mr. Big Dala, To Be With You, Debrecen zenei kedvencei között 5 perccel járunk 13 óra előtt, nem jó hír érkezett Zsoltól. Sziasztok, a Szováti út Ebesi lehajtójánál teljes út zárva, mindenkit visszafordítanak, valószínű baleset történt, de nem lehet látni, tűzoltók és a rendőrség is kint van. Köszönjük az infót, mindenki nagyon vigyázzon magára, és több helyen trafiról is számoltak be. Többek között a 4-esen, a Téglási lehajtónál, a 60-as táblánál. Legyenek óvatosak, Katának pedig érkezik már is a kedvence, Rúzsa Magdolnától a Mona.

0: valakinek.
1: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, és megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonsági javításához. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, 6 vádlottat mondott ki bűnösnek a bíróság, miután 2023-ban egy családi konfliktus miatt mozgóautókat dobáltak meg csákánnyal, kövekkel és karókkal a településen. A támadások során több jármű megrongálódott, de személyi sérülés nem történt. A bíróság 3 vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre, 3-at pedig közérdekű munkára ítélt. 2 további vádlott ügyében később folytatódott az eljárás, írja a Hajdú Press. A rendőrök Európa-bajnokságára készül a Hajdú hatházi őrmester. Szatmári Miklós Mátyás gyerekkora óta sportol, a focitól a futásig jutott, ma már rövid távon lépcsőfutásban és terepversenyeken is kiemelkedő eredményeket ér el. Az elmúlt hetekben több versenyen is aranyérmet szerzett, köztük a BM országos atlétikai bajnokságon, és Debrecenben is pályacsúccsal nyert. Kitartó munkájával szeretné kihívni a részvételt a rendőrök Európa-bajnokságán. Tájékoztatott a polisz.hu. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őszgidát és 26 fészek aljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
3: 2-3 hetes koráig a gida az a

0: védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban, Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.
3: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
3: A hívható telefonszám 500 540.

0: Hello, hello, Best FM.
1: Szia, Zsófi vagyok, és Majával, a legjobb barátnőmmel szeretnénk kérni egy zenét.
0: Hello, Zsófi, de jó kedvetek van, örülök neki. Mivel telik a szombat délután?
1: Hát itt aludsz nálam, és most készítettünk jégkrémet.
0: Ó, csajos buli volt. És milyen dalt szeretnétek kérni?
1: Justin Bieber-től a Beauty and Beast-et.
0: Oké, Bieber a kedvenc?
1: Igen.
0: Mindkettőtöknek?
1: Igen.
0: Na, akkor már hárman vagyunk, mert nekem is.
1: Jó.
0: Jó? Na, akkor hozom Justin Bieber-t magunknak. Jó, csajok?
1: Köszönjük.
0: Jó mókázást. Hello, hello.
1: Szia.

0: Best FM Rádió.
1: Kedi csókolom, Konta András, jó, Békés Csabár, ez a kívánság műsor.
0: Ez az, üdvözlöm.
1: Békés Csabáról telefonálunk, eperlekvárt főzünk Fannikával, és szeretnénk kérni Destől a sztróberit. Köszönjük szépen.
0: Minden jót, szia!
1: Viszont kívánom, hello, hello!

0: Best FM Rádió.
1: Szia, 28 vagyok. Szeretnék kérni Norbert nap alkalmából magamnak egy zeneit.
0: Na és melyikre gondoltál, Norbi?
1: Napóleon búváltat, legyek jókat tudtok.
0: Rendben, Norbi, akkor azt hozom neked, jó? Boldog név napot.
1: Köszönöm szépen, és különném egyébként itt a buszrégen a presszóba, itt a pultosőnek, igazából magamnak a név napom alkalmából, és nektek, és remélem egyébként, hogy sokáig fogok még élni, szóval.
0: Na, így legyen. Szia, szia!
1: Nagyon szépen köszönöm. Szia!

0: Hányzott álomképben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom,

0: szeretet csak szétszedne.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

Debrecen zenei kedvenceivel a Best FM szól. Itt a 104.6-on a szombat déli kívánság műsor pedig az utolsó kérésekhez érkezett. Nándé kérésére egy Kriszre a dalt indítok hamarosan. Martin Orbinak pedig mesi küldi Opitz Barbie-tól a Végem című dalt. Nem csak Opitz Barbie-nak, a déli kívánság műsornak is, de 17 órától újra várom a zenei kéréseket. Akik kimaradtak, azok számíthatnak rá, hogy 5 órától lejátszom a kérdalukat. Nagyon sok kérés volt, nem fért bele az időbe, de az nem azt jelenti, hogy dal nélkül maradnak. Folytatjuk egy-egy órás zenémaratonnal a hírek után, aztán érkezem én is. Várom önöket vissza itt a 104.6-on. Addig is jó rádiózást mindenkinek!

0: A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, jelentős változások a DVSC-nél, záporra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, a trianoni békediktátum 106. évfordulóján megemlékezést és koszorúzást tartottak a városban. Pap László polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, Trianon máig ható történelmi tragédia, ugyanakkor a magyarság erejét mutatja, hogy a nemzet a nehézségek ellenére fennmaradt és megerősödött. Kiemelte a határon inneni és túli magyar közösségek összetartozásának jelentőségét, valamint azt, hogy a jövő építéséhez békére, együttműködésre van szükség. A megemlékezés koszorúzással zárult, közölte rádiónkkal a város. Jelentős változások a DVSC-nél. A klub bejelentette, hogy 2027 nyaráig meghosszabbította a saját nevelésű Szécsi Márk szerződését, aki már több mint 200 bajnoki mérkőzésen szerepelt a Loki színeiben. Közben Kemenes Szabolcs lett a DVSC Labdarúgó Akadémia új igazgatója, ahol Herceg Andrással közösen dolgozik majd a fiatal tehetségek fejlesztésén. A felnőtt csapat kispadján is új korszak kezdődik, nemrég jelentették be, hogy a vezetői posztot az észt Gert Remmel veszi át, aki Lengyelországból érkezik Debrecenbe. A szakemberrel együtt két új stábtag, egy finn és egy portugál szakember is csatlakozik a Lokihoz.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban Debrecenben és a térségben, 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.
2: A hírek után

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
4: Csekkold a termékeket az osam.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.

0: mi nem érjük be a jóval. A legjobbat akarjuk, mert ez a Best FM.
1: Ez a Best FM.
2: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, drogellenes programsorozat kezdődik Hajdúböszörményben, hivatalossá vált a DVSC női kézi csapatának kerete. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
3: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
2: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, számolt be róla a hajdúbihari rendőrség. Adataik szerint a 61 éves újszentmargitai férfi egy sportboltban felpróbált egy új cipőt, majd a régi lábbeliét hagyta a helyén és fizetés nélkül távozott. A kezdeti siker után egy munkás pakancsot is hasonló módon próbált megszerezni, de a rendőrök azonosították és elfogták. Az elkövető beismertetettét az ügyet vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Drogellenes programsorozatok Hajdúböszörményben bejelentették a Tisztán előrébb jutsz akciót. A város Facebook oldalán közölt adatok szerint júniusban kiállítások, workshopok, valamint Zaher Gábor főorvos előadása, sőt szabaduló szoba is várja az érdeklődőket a függőségek elleni küzdelem jegyében. A helyi kezdeményezés illeszkedik az Európai Unió új drogellenes cselekvési tervéhez is, amely 2026-2030 között erősíteni a tagállamok együttműködését a kábítószerkereskedelem visszaszorítására. A program célja helyi, nemzeti és uniós szinten is a megelőzés, az egészségügyi és bűnügyi fellépés összehangolása, valamint a kereslet csökkentése. Hivatalossá vált a DVSC női kézilabda csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. A Loki 4 akadémistát is beépít a felnőtt keretbe, és több poszton is történtek változások. Az együttes célja, hogy a bronzérmes és kupadöntős szereplés után stabil fiatalokra épülő csapattal folytassa a következő idényt, közölte a klub.
4: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
2: Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.
1: A hírek után indul egy újabb zene.

Kellemes szombat délutánt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a Best FM szólít a 104.6-on. Nagyon sokan imádják azt az illatot, ami az eső után jelenik meg a levegőben. Ez az a különleges friss földillat, ami főleg egy hosszú

Nézzük akkor holnapra, egy nagyot ugrik a hőmérséklet, 29 fokot jósolnak vasárnapra, és már csapadék sem valószínű. Hétfőn sem fogunk fázni, szintén 29 fok lesz, kedre pedig 32-t jósol a meteorológia. Én pedig a Randy MC-del átindítom a Walk This Way-t, 4:15 után itt a 104.6-on rádiózunk együtt, a mikrofonnál Szabó Anita.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
8: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
2: Bárhol is vagy.
8: Bárhol is vagy.
2: Ott van veled.
6: A Best FM.
2: A Best FM.

A Best délután szól itt a Best FM-en fél négy után 6 perccel, és már is elárulom önöknek, hogy milyen jelek utalnak arra már az első napon, hogy valaki egy mérgező munkahelyre került. A mérgező munkahelyek ugyanis szó szerint belemásznak az ember fejébe, hogyha veszélyzónaként tekintünk a munkahelyünkre, akkor sokkal kevesebbet alszunk, többet stresszelünk, és romlik a mentális egészség is. Ha valaki túl sokáig marad, előfordulhat, hogy az önbizalma teljesen leépül, és már nem hiszi el magáról, hogy képes lenne mást is csinálni. A szakemberek szerint a mérgező munkahelyeket mindenáron érdemes elkerülni, mert minél tovább ragad benne valaki, annál nehezebb lesz kilépni belőle. Például, ha az első nap azt vesszük észre, hogy senkit nem érdekel, hogy megérkeztünk, az már mélyebb problémákra utalhat, hogyha azt látjuk, hogy nincs idejük ránk, nem akarnak betanítani vagy bármit megmutatni, ez is egy intőjel lehet. Ha már az első napon azt tapasztaljuk, hogy másokat lenéznek, megaláznak vagy tiszteletlenül beszélnek velük vagy róluk, az komoly probléma. És ha kiderül, hogy folyamatos a fluktuáció, vagyis a kollégák jönnek-mennek a munkahelyről, az is komoly figyelmeztetésnek számít. Egy jó munkahelynek a szakemberek szerint olyannak kell lenni, mint a második családunknak, otthonunknak, de legalábbis nagyon fontos, hogy jó érzéssel menjenek be dolgozni. A hétvégén talán érdemes ezen elgondolkodni annak, aki így érzi, hogy vajon ideje lenne váltani. A forródról 540 az útinfókat is osszák meg velünk. SMS Viber 30-as 933-1046, a zenei folytatás pedig a Deep Down-é.

ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

zenei kedvence között a szombat délutánban a Savage Garden dalát indítom. 16 óra lesz, hamarosan jönnek a hírek. A következő órában viszont várom önöket. Többek között beszélünk majd arról is, hogy mi az a Messi-szindróma. A focihoz egészen biztosan nincs köze, de ha kíváncsiak rá, hogy mi ez van, akkor nem sokára elárulom.

0: Ez a Best FM.
1: Mindig veled.
2: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, és megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonsági javításához. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, 6 vádlottat mondott ki bűnösnek a bíróság, miután 2023-ban egy családi konfliktus miatt mozgóautókat dobáltak meg csákánnyal, kövekkel és karókkal a településen. A támadások során több jármű megrongálódott, de személyi sérülés nem történt. A bíróság 3 vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre, 3-at pedig közérdekű munkára ítélt. 2 további vádlott ügyében később folytatódott az eljárás, írja a Hajdú Press. A rendőrök Európa-bajnokságára készül a Hajdú hatházi őrmester. Szatmári Miklós Mátyás gyerekkora óta sporttól, a focitól a futásig jutott, ma már rövid távon lépcsőfutásban és terepversenyeken is kiemelkedő eredményeket ér el. Az elmúlt hetekben több versenyen is aranyérmet szerzett, köztük a BM országos atlétikai bajnokságon, és Debrecenben is pályacsúccsal nyert. Kitartó munkájával szeretné kihívni a részvételt a rendőrök Európa-bajnokságán. Tájékoztatott a polisz.hu. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őszgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
3: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
2: Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban Debrecenben és a térségben, 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb. A

vagyunk, mert ebben az órában is érkeznek a legjobb dallamok, kedvenc slágerek, és már az esti kivibe is várom a zenei kéréseket, 500-540 a forró drót. Az előző óra végén pedig ígértem önöknek, hogy elmesélem, hogy vajon mi az a Messi szindróma. Szerintem nem sokan sejtik, hiszen ez nem egy tudományos, hanem egy laikus elnevezése annak a jelenségnek, amikor valaki extrém mértékben halmoz fel tárgyakat, és képtelen azoktól megszabadulni, még akkor is, hogyha értéktelenek, vagy teljesen feleslegesek. Ez a jelenség ma már hivatalos önálló mentális rendellenességnek számít. A szakmai álláspont szerint lehet súlyos pszichés zavar, viszont nem minden gyűjtögetés számít betegségnek. A felhalmozási zavar fő jellemzője, hogy az érintett tartós nehézséget tapasztal a tárgyaktól való megszabadulásában, mert hogy érzelmileg is kötődik a tárgyaihoz, és erős szorongást él át már az eldobás gondolatától is. Viszont ha az összegyűjtött tárgyak halmozódása már olyan mértékű, hogy zsúfoltságot, rendetlenséget eredményez, és akadályozza a lakóterek normális használatát, ha nincs beavatkozás, külső segítség nélkül nem oldódik meg a dolog. Az elsődleges kezelési forma ilyenkor a pszichoterápia, azon belül is a kognitív viselkedésterápia, és bár nincs olyan gyógyszer, amely kifejezetten csak erre a rendellenességre írható fel, gyakran alkalmaznak szelektív szerotonin visszavétel gátlókat, különösen a fokozott szorongás vagy depresszió is társul a halmozáshoz. Hogyha van ilyen ismerősük, de talán családtaguk, szomszédjuk, akkor mindenképpen érdemes segítséget kérni, mert magától biztos, hogy nem oldódik meg a helyzet. Sonic és a Feel So Good a zenei folytatásban érkezik itt a Best FM-en, és hamarosan Ágon.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az autómosó mellett.
4: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
5: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
12: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
13: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.

elektromos roller sokak számára játéknak tűnik, valójában azonban komoly közlekedési eszköz, amely súlyos sérüléseket okozhat. 2024-ben már 367 személysérüléses közúti balesetet okoztak az elektromos rollerezők Magyarországon, és ez a szám sajnos évről évre növekszik. A Bethesda gyermekkórház adatai különösen aggasztóak. 2025-ben mindössze 7 hónap alatt több mint 200 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel kapcsolatos baleset miatt, egyetlen ügyelet során pedig akár 5-6 sérült gyerek is érkezik a sürgősségi osztályra. A sérülések gyakran nem horzsolások vagy kisebb zúzódások. A kórházi adatok szerint fejsérülések, csonttörések, koponyasérülések és súlyos végtagsérülések mindennaposak az elektromos roller baleseteknél. A szakemberek szerint a legveszélyeztetettebbek a fiatalok, akik gyakran, sisak nélkül, a veszélyeket alábecsülve közlekednek. Az új közlekedési szabályozási tervek ezért több esetben 14 éves korhatárhoz kötnék a rollerek használatát. Egy elektromos roller akár 25-45 km/h sebességre is képes, ilyen tempónál pedig egy esés következménye nem csupán horzsolás, hanem akár maradandó sérülés is lehet. Tudatosítsuk a gyermekeinkkel is, hogy az elektromos roller nem játék, mindenképpen érdemes erről elbeszélgetni velük mind a veszélyekről, és a biztonságos felszerelés használatáról is.

Szombat délutánban érkezik egy kis váltás, persze én maradok, viszont starttól a szombat esti kívánságműsor, a zenei kedvencekkel köszöntsék a szeretteiket, a névnapos Norberteket, a szülinaposokat, vagy küldjenek egy dalt bárkinek, bármilyen üzenettel, 500-540 a forró drót, 17 órakor jönnek a hírek, aztán startolunk, előtte még, ahogy hallják, Bialex és Híró közösen indult el a hónap.

0: A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, jelentős változások a DVSC-nél. Záporra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélte a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupcióellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, a trianoni békediktátum 106. évfordulóján megemlékezést és koszorúzást tartott a városban. Pap László polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, Trianon máig ható történelmi tragédia, ugyanakkor a magyarság erejét mutatja, hogy a nemzet a nehézségek ellenére fennmaradt és megerősödött. Kiemelte a határon inneni és túli magyar közösségek összetartozásának jelentőségét, valamint azt, hogy a jövő építéséhez békére, együttműködésre van szükség. A megemlékezés koszorúzással zárult, közölte rádiónkkal a város. Jelentős változások a DVSC-nél. A klub bejelentette, hogy 2027 nyaráig meghosszabbította a saját nevelésű Szécsi Márk szerződését, aki már több mint 200 bajnoki mérkőzésen szerepelt a Loki színeiben. Közben Kemenes Szabolcs lett a DVSC Labdarúgó Akadémia új igazgatója, ahol Herceg Andrással közösen dolgozik majd a fiatal tehetségek fejlesztésén. A felnőtt csapat kispadján is új korszak kezdődik, nemrég jelentették be, hogy a vezetői posztot az észt Gert Remmel veszi át, aki Lengyelországból érkezik Debrecenbe. A szakemberrel együtt két új stábtag, egy finn és egy portugál szakember is csatlakozik a Lokihoz. Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban, Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.
1: És most!
2: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
3: Szabó Anita a Best FM stúdiójában. Kellemes szombatestét kívánok mindenkinek, ma este is az önöké a főszerep, és természetesen a zenéki üzeneteké. Ne fogják vissza magukat, küldjék a kedvenc dalokat, üzeneteket, köszöntéseket a Norbertekről, se felejtkezzenek el. Lehet most már a hangerőt is feltekerni. A Taylor Swift rajongóknak kötelező, hiszen érkezik az Opelite. Zsani küldi Mucinak, Rékának és Hannának az Opelite-ot. Ezzel indul a szombatesti kívánságműsor, várom zenék kedvenceket 19 óráig.

a Best FM kívánságvonala 500-540. SMS és Viber számunk 30 933 1046.

0: Best FM Rádió.
1: Jó napot kívánok, Zárki Hajnalka vagyok, és szeretném kérni a Heaven Street 7-től a Crazy srácot.
0: Oké.
1: Okay. Üzenetet küldök Ivetnek, hogy kitartást kívánok.
0: Mihez kell neki a kitartás?
1: A munkához.
0: Rendben. Átadva az üzenet, hozom a dalt. Jó? Hello, hello.
1: Viszont hallásra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
2: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hello, we are Imagine Dragons.
6: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
7: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Szia, szeretném kérni. Well, hello, tudom, hogy még élünk.
2: És kinek küldöd?
1: Munkatársaimnak, nektek be a stúdióba, mindenkinek, mert nagyon jók vagytok, és persze minden hallgatónak, aki szeretne a hellót.
2: Nagyon kedves vagy, sokan szeretik, úgyhogy indítom a dalt neked. Szia, szép délutánt!
1: Szia, szép délutánt!

0: Best FM kívánságműsor.
1: Szia, Maja vagyok. A legjobb barátnőmnek, Zsófinak szeretnék küldeni egy zenét, mert hétfőn volt a szülinapja, de én lebetegedtem, és most neki ezért kártyózatásról szeretném küldeni Zara Larsson-tól a Last Life-ot.

Szombat esti kívánság műsort hallgatják itt a Best FM-en. Kíváncsi vagyok, hogy hogy telik a szombat estéjük. De bárhol is legyenek, bármit is tegyenek, remélem, hogy nagyon kellemesen telik az idő. A jó zenék társaságában még a következő órában is kérhetik a kedvenceket. Használják ki a lehetőséget, 500-540 a forró drót. Brigé pedig Belindának, a szomszédasszonyának küld DJ Bobótól egy dalt, legyen az az Everybody. Ezzel ér véget az óra, a következő órában pedig folytatjuk.

0: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, drogellenes programsorozat kezdődik Hajdúböszörményben, hivatalossá vált a DVSC női kézi csapatának kerete. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság, kisebb összeg, nagyobb gazdaság, nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, számolt be róla a hajdúbihari rendőrség. Adataik szerint a 61 éves újszentmargitai férfi egy sportboltban felpróbált egy új cipőt, majd a régi lábbeliét hagyta a helyén és fizetés nélkül távozott. A kezdeti siker után egy munkás bakancsot is hasonló módon próbált megszerezni, de a rendőrök azonosították és elfogták. Az elkövető beismertetettét az ügyet vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Drogellenes programsorozatok Hajdúböszörményben bejelentették a Tisztán előrébb jutsz akciót. A város Facebook oldalán közölt adatok szerint júniusban kiállítások, workshopok, valamint Zaher Gábor főorvos előadása, sőt szabaduló szoba is várja az érdeklődőket a függőségek elleni küzdelem jegyében. A helyi kezdeményezés illeszkedik az Európai Unió új drogellenes cselekvési tervéhez is, amely 2026-2030 között erősíteni a tagállamok együttműködését a kábítószerkereskedelem visszaszorítására. A program célja helyi, nemzeti és uniós szinten is a megelőzés, az egészségügyi és bűnügyi fellépés összehangolása, valamint a kereslet csökkentése. Hivatalossá vált a DVSC női kézilabda csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. A Loki 4 akadémistát is beépít a felnőtt keretbe, és több poszton is történtek változások. Az együttes célja, hogy a bronzérmes és kupadöntős szereplés után stabil fiatalokra épülő csapattal folytassa a következő idényt, közölte a klub. Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban, Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.
3: Te mit szeretnél kérni?
0: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et! Best FM kívánság

0: Best FM kívánság műsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Halló, Best FM.
2: Távolítám, szeretném én Óbik a fiamat felköszönteni, ma van a névnapja, és Kökény Attilától szeretnék én egy szép számot közelni neki az egész család nevében.
1: Jó, és rendben.
2: Nagyon szép napot kívánok neked, örülben, egészségben.
1: Viszont kívánom én is. Köszönöm. Minden jót.
2: Puszi, puszi.

A Best FM szól a 104.6-on, szép estét mindenkinek! Az esti kívánság műsorban egy újabb zenei kedvenc érkezik, bár nincs olyan igazi nyári idő, de egy igazi nyári dalt játszok az Ozontól. Szilágyi Adriennek kívánnak nagyon boldogságos születésnapot a kis Vidám csapata, Isten értese sokáig, a kis világ csavargóját, aki imádja a napfényt, a tengert, kedvenc évszaka a nyár, és ő a csapatunk összetartója. A Best FM is boldog születésnapot kíván, és hozom neki, amit kértetek, az Ozondalát a szülinaposnak.

A szombat esti kívánság műsor végéhez közeledünk, de még mindig szuper dalokat kérnek hallgatóink. Kornél írt nekünk üzenetet. Sziasztok! A legkékebb szemű, legszőkébb hajú, legédesebb huncutságnak, az én drága kis Szofimnak, a család szeme fényének szeretném küldeni Ina és Sumpol közösét, az Appot. Szofiról pedig tudni kell, hogy éjjel-nappal a Best FM-et hallgatja. Nagyon jól teszed, kedves Szofi, már is indul neked Ina és Sumpol.

19 óra előtt pár perccel elindul a szombat esti kívánság műsor utolsó kérése, de önök ne menjenek sehova, pláne nem messzire, hiszen érkezik a Club Best of DJ William, pörgeti a lemezeket nem sokára itt a Best FM-en. Kedves Szandi, te pedig tekerheted a hangerőt, hiszen érkezik az NSYNC slágere, a Tearing of My Heart itt a Best FM-en a kérésedre. Én ezzel a dallal köszönök el önöktől, találkozunk legközelebb itt a 104.6-on. Csodás estét és jó rádiózást a folytatásban is. Szabó Anita voltam. It's

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, és megkezdődött az idei ősz gidamentési szezon. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonsági javításához. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, 6 vádlottat mondott ki bűnösnek a bíróság, miután 2023-ban egy családi konfliktus miatt mozgó autókat dobáltak meg csákánnyal, kövekkel és karókkal a településen. A támadások során több jármű megrongálódott, de személyi sérülés nem történt. A bíróság 3 vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre, 3-at pedig közérdekű munkára ítélt. 2 további vádlott ügyében később folytatódott az eljárás, írja a Hajdú Press. A rendőrök Európa-bajnokságára készül a Hajdú hatházi őrmester. Szatmári Miklós Mátyás gyerekkora óta sportol, a focitól a futásig jutott, ma már rövid távon lépcsőfutásban és terepversenyeken is kiemelkedő eredményeket ér el. Az elmúlt hetekben több versenyen is aranyérmet szerzett, köztük a BM országos atlétikai bajnokságon, és Debrecenben is pályacsúccsal nyert. Kitartó munkájával szeretné kihívni a részvételt a rendőrök Európa-bajnokságán. Tájékoztatott a polisz.hu. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őszgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban Debrecenben és a térségben, 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: way to heaven.
1: Ha, mint hazai a Best FM-en.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, jelentős változások a DVSC-nél. Záporra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupcióellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Debrecenben, a trianoni békediktátum 106. évfordulóján megemlékezést és koszorúzást tartottak a városban. Pap László polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, Trianon máig ható történelmi tragédia, ugyanakkor a magyarság erejét mutatja, hogy a nemzet a nehézségek ellenére fennmaradt és megerősödött. Kiemelte a határon inneni és túli magyar közösségek összetartozásának jelentőségét, valamint azt, hogy a jövő építéséhez békére, együttműködésre van szükség. A megemlékezés koszorúzással zárult, közölte rádiónkkal a város. Jelentős változások a DVSC-nél. A klub bejelentette, hogy 2027 nyaráig meghosszabbította a saját nevelésű Szécsi Márk szerződését, aki már több mint 200 bajnoki mérkőzésen szerepelt a Loki színeiben. Közben Kemenes Szabolcs lett a DVSC Labdarúgó Akadémia új igazgatója, ahol Herceg Andrással közösen dolgozik majd a fiatal tehetségek fejlesztésén. A felnőtt csapat kispadján is új korszak kezdődik, nemrég jelentették be, hogy a vezetői posztot az észt Gert Remmel veszi át, aki Lengyelországból érkezik Debrecenbe. A szakemberrel együtt két új stábtag, egy finn és egy portugál szakember is csatlakozik a Lokihoz. Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban, Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.

0: legnagyobb Best FM-es kedvencek.
1: A műsorpartnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne, a Tabu.
0: Én DJ William vagyok, én állok a lemezjátszók mögött és a mikrofon mögött is. Kezdjük neki, ma Sean Paul-lal nyitunk.

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: És ez itt a Club Best of, a szokásos szombat esti mix műsor. Velünk indul a szombat éjszakai pörgés. Megadjuk a kezdőlökés hozzá. Figyelj, jön Britney!

Sziasztok, a Best of a Mix műsor, a DJ William vagyok. Köszi, hogy ezt a szombat estét is együtt kezdhetjük. Megyünk tovább ezzel a vonalon. Timbaland és Nelly Furtado. És a Give It To Me.

0: Szóval, és ez itt a ma esti Club Best Of, a Best FM szokásos mix műsora. Nálatok mivel telik a szombat este egyébként? Írjátok meg, SMS, Viber, művet minden, 3933-1046. Mi pedig mindjárt folytatjuk, csak előtte meghallgatjuk a friss híreket.
1: Amire beindul a város. Beindul a
2: város. Club Best Of.
3: Club Best Of.
1: Minden szombat este, 8-től 10-ig, a Best FM-en.
2: A Best FM-en.
4: A Best FM-en.
5: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, drogellenes programsorozat kezdődik Hajdúböszörményben, hivatalossá vált a DVSC női kézi csapatának kerete. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
5: Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
6: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretén a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
5: Sajátos módszerrel lopott cipőt egy férfi Debrecenben, számolt be róla a hajdúbihari rendőrség. Adataik szerint a 61 éves újszentmargitai férfi egy sportboltban felpróbált egy új cipőt, majd a régi lábbeliét hagyta a helyén és fizetés nélkül távozott. A kezdeti siker után egy munkás pakancsot is hasonló módon próbált megszerezni, de a rendőrök azonosították és elfogták. Az elkövető beismertetettét az ügyet vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Drogellenes programsorozatok Hajdúböszörményben bejelentették a Tisztán előrébb jutsz akciót. A város Facebook oldalán közölt adatok szerint júniusban kiállítások, workshopok, valamint Zaher Gábor főorvos előadása, sőt szabaduló szoba is várja az érdeklődőket a függőségek elleni küzdelem jegyében. A helyi kezdeményezés illeszkedik az Európai Unió új drogellenes cselekvési tervéhez is, amely 2026-2030 között erősíteni a tagállamok együttműködését a kábítószerkereskedelem visszaszorítására. A program célja helyi, nemzeti és uniós szinten is a megelőzés, az egészségügyi és bűnügyi fellépés összehangolása, valamint a kereslet csökkentése. Hivatalossá vált a DVSC női kézilabda csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. A Loki 4 akadémistát is beépít a felnőtt keretbe, és több poszton is történtek változások. Az együttes célja, hogy a bronzérmes és kupadöntős szereplés után stabil fiatalokra épülő csapattal folytassa a következő idényt, közölte a klub. Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban, Debrecenben és a térségben 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.

0: Játok. Hát a mai Club Best of végéhez értünk.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne
0: a Tabu. Jók és pörgős 120 perc van mögöttünk. Jövő szombaton folytatjuk, legyetek itt akkor is.
2: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, és megkezdődött az idei őszt gidamentési szezon. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonsági javításához. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Jogerős ítélet született a pocsai autódobálók ügyében, 6 vádlottat mondott ki bűnösnek a bíróság, miután 2023-ban egy családi konfliktus miatt mozgóautókat dobáltak meg csákánnyal, kövekkel és karókkal a településen. A támadások során több jármű megrongálódott, de személyi sérülés nem történt. A bíróság 3 vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre, 3-at pedig közérdekű munkára ítélt. 2 további vádlott ügyében később folytatódott az eljárás, írja a Hajdú Press. A rendőrök Európa-bajnokságára készül a Hajdú hatházi őrmester. Szatmári Miklós Mátyás gyerekkora óta sporttól a focitól a futásig jutott, ma már rövid távon lépcsőfutásban és terepversenyeken is kiemelkedő eredményeket ér el. Az elmúlt hetekben több versenyen is aranyérmet szerzett, köztük a BM országos atlétikai bajnokságon, és Debrecenben is pályacsúccsal nyert. Kitartó munkájával szeretné kihívni a részvételt a rendőrök Európa-bajnokságán. Tájékoztatott a polisz.hu. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őszgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
3: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
2: Felhősebb, kissé szeles idő várható a következő napokban Debrecenben és a térségben, 24, majd holnap 28 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, és egy hideg frontot jósolnak előre a meteorológusok. Ennek hatására lehűlés nem jön, éjszaka sem lesz 15-16 foknál kevesebb.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.